Ewurade ade abako pɛ na gyebe firi me nsɛm bɛyɛ me yia ade abako pɛ na yɛ wo nyankopɔn ko na wonim na sɛ meyɛ wo nyankopɔn wo heart meyɛ wo nyame wakoma de megyedi na megye to me sɛ wo nyankopɔn bɛkɔ so asɔ gya no wɔ me so